0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Indul a gyermekvédelmi krízis program, megszűnnek hamarosan a vármegyék, nagy szükség van a fiatal véradókra. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Azonnali, mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a gyermekvédelmi rendszerről készített részletes jelentés ismertetőjén beszélt arról, új férőhelyeket és krízis ellátást hoznak létre, emellett erősítik a gyermekotthonok ellátását. Célzott segítséget kapnak az autizmussal, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés problémákkal élő gyerekek. Rehabilitációs program kezdődik, és a nehéz helyzetbe került fiatal nőket és anyákat is támogatják. A tájékoztatón arról is szó volt, jelentős, átlagosan 20%-os szakember hiány van a gyermekvédelemben. Gyurkó Szilvia államtitkár rámutatott, a kifogástalan életvitel vizsgálatának hatására sokan elhagyták a pályát. Emellett az elmúlt években nőtt az elhelyezésre váró kiskorúak száma is. Eltűnik a vármegye és a főispán, visszatér a megye és a kormány megbízott megnevezés. Változnak a választókerületek határai, a miniszterelnök illetménye pedig a képviselői tiszteletdíj alig duplája lesz. Az erről szóló több száz törvényt és szabályt érintő jogszabálycsomag már meg is jelent a magyar közlönyben. Ez szerint módosulnak többek között a megyei, a kormányhivatali, az önkormányzati, a hatósági, a bírósági és még az egészségügyi szervezetek elnevezései is. A változások többsége októbertől, több pedig január 1-től él. Kevés a fiatal véradó, az utánpótlásra azonban nagy szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátószolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, mondta a rádiónknak Tordai Attila főigazgató.
2: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája, ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk, kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben erőforrás mobilizáció. Erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
1: Ma a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután vastagabb felhők érkeznek. Ezekből elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Az északnyugati szél helyenként élénk lehet. A hűvös reggelt követően délután 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Jövő héten is a maihoz hasonló idő várható. Csapadék a jelenlegi előrejelzések szerint csak csütörtökön érkezik. Front most nincs felettünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Új gyermekvédelmi törvények készülnek, osztályozzák a menzákat. Fenntarthatóbb lehet a tűzifa program. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Új, a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomag készül, mely már a jövő héten az országgyűlés elé kerülhet. Erről is beszélt a miniszterelnök a gyermekvédelmi jelentést ismertető sajtótájékoztatón. Magyar Péter ismertetése szerint szigorítják a kiskorúak számára hozzáférhető tartalmakra és a közterületi reklámokra, politikai hirdetésekre és médiatartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szabályokat. Cél továbbá az is, hogy egyetlen gyermek sem maradhasson hónapok akik kórházban azért, mert a rendszer nem talált számára megfelelő ellátást. Osztályzatot kapnak a menzák. A közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg, hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
2: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a NÉBI közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
1: A folytatásban is megóvják a védett erdőket, a rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják majd a nyersanyagot a szociális tűzifa programhoz, ígérte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megduplázzák a szociális tűzifa támogatását. A januári szinten maximálják a tűzifa árát, az áfát pedig 27%-ról 5%-ra csökkentik. Mintegy 1,5 millió háztartásban fűtenek fával idehaza. Idén is keresik a kerékpáros barát településeket, munkahelyeket és közintézményeket. Október végéig várják a jelentkezéseket, novemberben hirdetik ki az eredményeket. Vitézi Dávid miniszter rámutatott, egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, munkába járáshoz, iskolába menet, vagy akár csak egy rövidebb útra. Ehhez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. Alapvetően napsütéses idő vár ma ránk, néhol lehetnek csak felhők az égen, amelyekből futó zápor, zivatar előfordulhat. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk, erős. 21 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig csak 16 fokig hűl le a levegő. Front ma nincs felettünk, az allergiásoknak pedig jó hír, hogy a csapadékos tájakon alacsony szintre csökkent a parlagfű pollen koncentrációja. A szárazabb területeken azonban továbbra is magas.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggelt kívánok, sziasztok! Indul a hétvégi Rock reggel vasárnapi kiadása. A mikrofon mögött Dandó Ádit halljátok. Szeptember 13-a van, a pontos idő 6 óra 7 perc, és ma Kornéloknak kívánok boldog névnapot. Egészen délig hozom nektek majd a jobbnál jobb rock zenéket. Az első órában velünk lesz a Kiss, jön a Deep Purple, és érkezik a T-Rex is. De előttük zúzzon egyet a Rage Against the Machine. Ez a Killing in the Name.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 6 perccel járunk fél hét előtt, és már nem kell sokat várni, hiszen a Deep Purple október 2-án ismét hazánkba látogat. A brit rock ikonok 18. koncertjüket adják majd Magyarországon, amelynek helyszíne a legutóbbi alkalomhoz hasonlóan ismét a Budapest Sport Arena lesz. Nálunk azonban már most itt vannak. Ez a Child in Time.

103.9 Rock FM. Fél hét után érkezik egy Kings klasszikus, azonban ezúttal a Van Halen újraértelmezésében. 1978-ból szól a You Really Got Me.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Indul a gyermekvédelmi krízis program, megszűnnek hamarosan a vármegyék, nagy szükség van a fiatal véradókra. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Azonnali, mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a gyermekvédelmi rendszerről készített részletes jelentés ismertetőjén beszélt arról, új férőhelyeket és krízis ellátást hoznak létre, emellett erősítik a gyermekotthonok ellátását. Célzott segítséget kapnak az autizmussal, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés problémákkal élő gyerekek. Rehabilitációs program kezdődik, és a nehéz helyzetbe került fiatal nőket és anyákat is támogatják. A tájékoztatón arról is szó volt, jelentős, átlagosan 20%-os szakember hiány van a gyermekvédelemben. Gyurkó Szilvia államtitkár rámutatott, a kifogástalan életvitel vizsgálatának hatására sokan elhagyták a pályát. Emellett az elmúlt években nőtt az elhelyezésre váró kiskorúak száma is. Eltűnik a vármegye és a főispán, visszatér a megye és a kormány megbízott megnevezés. Változnak a választókerületek határai, a miniszterelnök illetménye pedig a képviselői tiszteletdíj alig duplája lesz. Az erről szóló több száz törvényt és szabályt érintő jogszabálycsomag már meg is jelent a magyar közlönyben. Ez szerint módosulnak többek között a megyei, a kormányhivatali, az önkormányzati, a hatósági, a bírósági és még az egészségügyi szervezetek elnevezései is. A változások többsége októbertől, több pedig január 1-től él. Kevés a fiatal véradó, az utánpótlásra azonban nagy szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátószolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, mondta a rádiónknak Tordai Attila főigazgató.
2: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája, ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk, kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni, igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
1: Ma a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután vastagabb felhők érkeznek. Ezekből elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Az északnyugati szél helyenként élénk lehet. A hűvös reggelt követően délután 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Jövő héten is a maihoz hasonló idő várható. Csapadék a jelenlegi előrejelzések szerint csak csütörtökön érkezik. Front most nincs felettünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rockzenékkel. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 3:47 múlt 2 perccel, és jövő szerdán lesz egy héján 50 éve, hogy egy tragikus autóbalesetben mindössze 29 évesen elhunyt Mark Bolan, a T-Rex ikonikus frontembere. A glamrock műfaj teremtő ikonja és barátnője kocsijukkal egy fának ütköztek, és a zenész szörnyet halt a balesetben. Mi most az egyik legnagyobb klasszikusával emlékezünk rá. Ez a Bang A Gong, Get It On!

0: Rock FM.
1: Perceken belül érkezik Dee Snider és csapata, és elhozzák nekünk a 80-as évek egyik legnagyobb rock himnuszát. Jön a félelmetesen csúnya Twisted Sister és a We're Not Gonna Take It.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Új gyermekvédelmi törvények készülnek, osztályozzák a menzákat, fenntarthatóbb lehet a tűzifa program. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Új, a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomag készül, mely már a jövő héten az országgyűlés elé kerülhet. Erről is beszélt a miniszterelnök a gyermekvédelmi jelentést ismertető sajtótájékoztatón. Magyar Péter ismertetése szerint szigorítják a kiskorúak számára hozzáférhető tartalmakra és a közterületi reklámokra, politikai hirdetésekre és médiatartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szabályokat. Cél továbbá az is, hogy egyetlen gyermek sem maradhasson hónapokig kórházban azért, mert a rendszer nem talált számára megfelelő ellátást. Osztályzatot kapnak a menzák. A közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg, hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
2: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a NÉBI közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
1: A folytatásban is megóvják a védett erdőket, a rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják majd a nyersanyagot a szociális tűzifa programhoz, ígérte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megduplázzák a szociális tűzifa támogatását. A januári szinten maximálják a tűzifa árát, az áfát pedig 27%-ról 5%-ra csökkentik. Mintegy 1,5 millió háztartásban fűtenek fával idehaza. Idén is keresik a kerékpáros barát településeket, munkahelyeket és közintézményeket. Október végéig várják a jelentkezéseket, novemberben hirdetik ki az eredményeket. Vitézi Dávid miniszter rámutatott, egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, munkába járáshoz, iskolába menet, vagy akár csak egy rövidebb útra. Ez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. Alapvetően napsütéses idő vár ma ránk, néhol lehetnek csak felhők az égen, amelyekből futó zápor, zivatar előfordulhat. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk, erős. 21 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig csak 16 fokig hűl le a levegő. Front ma nincs felettünk, az allergiásoknak pedig jó hír, hogy a csapadékos tájakon alacsony szintre csökkent a parlagfű pollen koncentrációja. A szárazabb területeken azonban továbbra is magas.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Üdv minden korán ébredőnek! Ez itt a Hétvégi Rock reggel vasárnapi kiadása. A mikrofon mögött Dandó Ádit halljátok. 7 óra múlt 6 perccel, és megyünk is tovább a legjobb rockzenékkel. Nem sokára érkezik hozzánk a Megadeth, itt lesz a Motley Crue, és zenél majd a Thin Lizzy is. Ez pedig most a The Rolling Stones és a Painted Black.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből.

103.9 Rock FM. 9 perccel járunk fél 8 előtt, és éppen a mai napon ünnepli 65. születésnapját Dave Mustaine, a Megadeth alapító frontembere. Sok boldogságot kívánunk neki, és most a banda talán legnagyobb slágerével folytatjuk. Ez a Symphony of Destruction.

0: Rock FM. A folytatásban átrobogunk a vadoldalra. Érkezik a Motley Crue 1987-es klasszikusa. Jön a Wild Side.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Automatikusan érkezik majd az üzemanyag kompenzáció. Súlyos eredmények születtek a nyári razzián. Jön a klasszikus filmmaraton. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Automatikusan, külön kérelem nélkül utalják majd a dízelesek támogatását. A havi 5000 forintos összeget a Magyar Állam Kincstár utalja majd egészen decemberig azokra a számlákra, amelyekről a gépjárműadót befizették. Ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másikra utalnak. Ha ilyen sincs, akkor postán küldik el a pénzt. A maximum 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosainak jár a segítség a magas árak miatt. Az érintettek összesen 20 ezer forinthoz jutnak, az első részlet októberben érkezik. 2 tonna élelmiszert vont ki a forgalomból, és 37 millió forint bírságot szabott ki a fogyasztóvédelem a nyáron. Bár jobb a helyzet, mint tavaly volt, továbbra is súlyos hiányosságot találtak a szokásos nyári razzián. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon ellenőriztek a fogyasztóvédelem szakemberei, a leggyakoribb probléma a nem megfelelő higiéniai állapot volt. A nyári szezonban összesen 1500 vizsgálatot végeztek. A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. A több hónapon át tartó ellenőrzéseken azt nézik, megfelelő tájékoztatást kapnak-e az idősek a szerződés feltételeiről. Arra is kíváncsiak, pontosan milyen szolgáltatásokat nyújtanak a befizetett összegért. A részletekről Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
3: Pontos, hogy a szerződés megkötése előtt az érintettek világosan és közérthetően megismerhessék, hogy milyen feltételeket fogadnak el, milyen jogaik vannak, illetve adott esetben milyen kötelezettségeik is a beköltözés során és azt követően. Például vizsgáljuk azt is, hogy a vállalkozás fenntartja magának a szerződés, hogy a szolgáltatás díjának indokolatlan egyoldalú módosításának lehetőségét, nem zárja el ki vagy korlátozza a saját felelősségét, hogy a fogyasztó is megfelelően tudjon elállni a szerződéstől, pontosabban a szerződést megszüntetni.
2: Csak nem 100 vetítéssel vár az idei budapesti klasszikus filmmaraton. Szeptember 15-e és 20-a között már 9. alkalommal rendezi meg a fesztivált a Nemzeti Filmintézet. A teljes programot a Filmmaraton honlapján találják. Alapvetően napsütéses idő vár ma ránk. Néhol lehetnek csak felhők az égen, amelyekből futó zápor, zivatar előfordulhat. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk, erős. 21 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig csak 16 fokig hűl le a levegő. Front ma nincs felettünk, az allergiásoknak pedig jó hír, hogy a csapadékos tájakon alacsony szintre csökkent a parlagfű pollen koncentrációja. A szárazabb területeken azonban továbbra is magas.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 6 perccel járunk 3:48 után, és holnap már 5 éve lesz annak, hogy elhunyt Póka Egon, a Hobo Blues Band egykori basszusgitárosa és fő dalszerzője, a Kőbányai Zenei Stúdió megalapítója. És ahogy említettem, Egon nem csupán hangszeresként, hanem zeneszerzőként is maradandót alkotott. Neki köszönhetjük ugyanis a banda valamennyi nagy klasszikusának zenei részét, így többek közt a következő alapművét is. Mi most ezzel emlékezünk Egonra. Ez az Enyém, Tiéd, Miénk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
0: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
2: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
3: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
2: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
4: Árkád.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
5: Krízis program indul, nagy a szakember hiány a gyermekvédelemben. Eltűnnek a főispánok, visszatérnek a kormány megbízottak. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Azonnali, mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a gyermekvédelmi rendszerről készített részletes jelentés ismertetőjén beszélt arról, új férőhelyeket és krízis ellátást hoznak létre, emellett erősítik a gyermekotthonok ellátását. Célzott segítséget kapnak az autizmussal, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés problémákkal élő gyerekek. Rehabilitációs program kezdődik, és a nehéz helyzetbe került fiatal nőket és anyákat is támogatják. A tájékoztatón arról is szó volt, jelentős, átlagosan 20%-os szakember hiány van a gyermekvédelemben. Gyurkó Szilvia államtitkár rámutatott, a kifogástalan életvitel vizsgálatának hatására sokan elhagyták a pályát. Emellett az elmúlt években nőtt az elhelyezésre váró kiskorúak száma is. Eltűnik a Vármegye és a Főispán, visszatér a megye és a kormány megbízott megnevezés. Változnak a választókerületek határai, a miniszterelnök illetménye pedig a képviselői tiszteletdíj alig duplája lesz. Az elnök illetménye pedig a képviselői tiszteletdíj alig duplája lesz. Az erről szóló több száz törvényt és szabályt érintő jogszabálycsomag már meg is jelent a magyar közlönyben. Ez szerint módosulnak többek között a megyei, a kormányhivatali, az önkormányzati, a hatósági, a bírósági és még az egészségügyi szervezetek elnevezései is. A változások többsége októbertől, több pedig január 1-től él. Kevés a fiatal véradó, az utánpótlásra azonban nagy szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az országos vérellátószolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni.
6: A jellemző, a fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk, kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
5: Ma a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután vastagabb felhők érkeznek. Ezekből elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Az északnyugati szél helyenként élénk lehet. A hűvös reggelt követően délután 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Jövő héten is a maihoz hasonló idő várható, csapadék a jelenlegi előrejelzések szerint csak csütörtökön érkezik. Front most nincs felettünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt mindenkinek! Ez itt a vasárnapi Rock reggel velem Dandó Ádival. 8 óra után is a legjobb rockzenék szólnak majd. Nem sokán érkezik a Poison, itt lesz a Black Sabbath, és zenél majd a Bikini is. Most pedig Lenny Kravitz énekel. Ez az Are You Gonna Go My Way?

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. A héten nálunk járt Joe Perry, Johnny Depp, Tommy Henriksen és Alice Cooper, azaz a The Hollywood Vampires. Ha ott voltatok, írjátok meg, hogy tetszett a buli. A telefonszámunk 0620-999-1039. Aki pedig esetleg lemaradt, annak most nálunk is Alice Cooper mesterének el. Ez a Poison.

0: 93.9 Rock FM.
1: Már is jövünk vissza a Spencer Davis Group klasszikusával, ami 1965-ben az angol slágerlista élére került. Perceken belül a mindössze 17 éves Steve Winwood énekel. Jön a Keep on Running!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Jövő héten dönthetnek a gyermekvédelmi törvénycsomagról, ellenőrzik a közétkeztetőket, biciklisparát városokat díjaznának. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Új, a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomag készül, mely már a jövő héten az országgyűlés elé kerülhet. Erről is beszélt a miniszterelnök a gyermekvédelmi jelentést ismertető sajtótájékoztatón. Magyar Péter ismertetése szerint szigorítják a kiskorúak számára hozzáférhető tartalmakra és a közterületi reklámokra, politikai hirdetésekre és médiatartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szabályokat. Cél továbbá az is, hogy egyetlen gyermek sem maradhasson hónapokig kórházban azért, mert a rendszer nem talált számára megfelelő ellátást. Osztályzatot kapnak a menzák. A közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg, hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
2: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a Népi Közétkeztetés Felügyeleti Osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
1: A folytatásban is megóvják a védett erdőket, a rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják majd a nyersanyagot a szociális tűzifa programhoz, ígérte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megduplázzák a szociális tűzifa támogatását. A januári szinten maximálják a tűzifa árát, az áfát pedig 27%-ról 5%-ra csökkentik. Mintegy 1,5 millió háztartásban fűtenek fával idehaza. Idén is keresik a kerékpáros barát településeket, munkahelyeket és közintézményeket. Október végéig várják a jelentkezéseket, novemberben hirdetik ki az eredményeket. Vitézi Dávid miniszter rámutatott, egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, munkába járáshoz, iskolába menet, vagy akár csak egy rövidebb útra. Ez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. Alapvetően napsütéses idő vár ma ránk, néhol lehetnek csak felhők az égen, amelyekből futó zápor, zivatar előfordulhat. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk, erős. 21 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig csak 16 fokig hűl le a levegő. Front ma nincs felettünk, az allergiásoknak pedig jó hír, hogy a csapadékos tájakon alacsony szintre csökkent a parlagfű pollen koncentrációja. A szárazabb területeken azonban továbbra is magas.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk!

0: Choc FM.
1: Ülj le mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: amit mondok.
1: 103.9 Rock FM. Come This Madness címmel új stúdióalbummal jelentkezik a Europe. A banda új nagylemeze szeptember 25-én kerül a boltok polcaira. 5 nappal később pedig turnéra indulnak, hogy megünnepeljék a The Final Countdown című korong megjelenésének 40. évfordulóját. Hozzánk legközelebb Bécsben játszanak majd, most pedig nálunk muzsikálnak. Ez a The Final Countdown.

0: Rock FM.
1: Hamarosan az egyik legkirályabb Def Leppard himnusszal folytatjuk, ami az első kislemezre másoldaluk volt az alapító gitárosuk Steve Clark halála után. 1992-ből érkezik a Let's Get Rocked.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel. Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig. Részletek az arkadbudapest.hu-n. Árkád.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Nem kell külön kérni az üzemanyag támogatást, rengeteg ételt vontak ki a forgalomból, nyugdíjas házakat vizsgálnak. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Automatikusan, külön kérelem nélkül utalják majd a dízelesek támogatását. A havi 5000 forintos összeget a Magyar Államkincstár utalja majd egészen decemberig azokra a számlákra, amelyekről a gépjárműadót befizették. Ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másikra utalnak. Ha ilyen sincs, akkor postán küldik el a pénzt. A maximum 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosainak jár a segítség a magas árak miatt. Az érintettek összesen 20 000 forinthoz jutnak, az első részlet októberben érkezik. 2 tonna élelmiszert vont ki a forgalomból, és 37 millió forint bírságot szabott ki a fogyasztóvédelem a nyáron. Bár jobb a helyzet, mint tavaly volt, továbbra is súlyos hiányosságot találtak a szokásos nyári razzián. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon ellenőriztek a fogyasztóvédelem szakemberei, a leggyakoribb probléma a nem megfelelő higiéniai állapot volt. A nyári szezonban összesen 1500 vizsgálatot végeztek. A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. A több hónapon át tartó ellenőrzéseken azt nézik, megfelelő tájékoztatást kapnak-e az idősek a szerződés feltételeiről. Arra is kíváncsiak, pontosan milyen szolgáltatásokat nyújtanak a befizetett összegért. A részletekről Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
4: Fontos, hogy a szerződés megkötése előtt az érintettek világosan és közérthetően megismerhessék, hogy milyen feltételeket fogadnak el, milyen jogaik vannak, illetve adott esetben milyen kötelezettségeik is a beköltözés során és azt követően. Például vizsgáljuk azt is, hogy a vállalkozás fenntartja magának a szerződés, hogy a szolgáltatás díjának indokolatlan egyoldalú módosításának lehetőségét, nem zárja ki vagy korlátozza a saját felelősségét, hogy a fogyasztó is megfelelően tudjon elállni a szerződéstől, pontosan a szerződést megszüntetni, és semmiképpen se korlátozza a bírósági vagy más jogi úton próbálja érvényesíteni a jogait és a lehetőségeit.
3: Csak nem 100 vetítéssel vár az idei budapesti klasszikus filmmaraton. Szeptember 15-e és 20-a között már 9. alkalommal rendezi meg a fesztivált a Nemzeti Filmintézet. A teljes programot a Filmmaraton honlapján találják. Alapvetően napsütéses idő vár ma ránk, néhol lehetnek csak felhők az égen, amelyekből futó zápor, zivatar előfordulhat. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk, erős. 21 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig csak 16 fokig hűl le a levegő. Front ma nincs felettünk, az allergiásoknak pedig jó hír, hogy a csapadékos tájakon alacsony szintre csökkent a parlagfű pollen koncentrációja. A szárazabb területeken azonban továbbra is magas.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggelt kívánok, sziasztok! Ez itt a vasárnapi Rock reggel második felvonása. A mikrofon mögött továbbra is Dandó Ádit halljátok. 9 óra után érkezik a Stone Temple Pilots, velünk lesz a Mobilmania, és jön a Kiss is. Ez pedig az AC/DC és a Highway to Hell.

103.9 Rock FM. Most pedig jöjjön az a Stone Temple Pilots dal, ami szeptember 9-én volt 32 éve, hogy kislemezen a boltok polcaira került. A szám az akkor rekordnak számító 15 héten át vezette az amerikai mainstream rock listát. Most pedig nálunk is ez következik. Ez az Interstate Love Song.

Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Éppen ma van 42 éve, hogy a boltok polcaira került a Kiss Animalize című nagylemeze. A Koronga banda legsikeresebb anyaga lett az 1979-es Dynasty óta, egyben a csapat egyetlen olyan albuma, amin Mark St. John gitáros játéka hallható. Következzen róla most az a klasszikus, ami hosszú idő óta a banda legnagyobb slágere lett, és azon kevés 80-as évekbeli daluk egyike, ami később is a koncertrepertoárjuk részét képezte. Ez a Heavens on Fire.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megvan már az őszi szetted? Még nincs. De szeptember 10-től 13-ig jönnek az árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
2: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
1: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
2: Árkád.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: 10 milliárd jut gyermekvédelemre, változik a miniszterelnök illetménye, fiatal véradókat toboroznak. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Azonnali, mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a gyermekvédelmi rendszerről készített részletes jelentés ismertetőjén beszélt arról, új férőhelyeket és krízis ellátást hoznak létre, emellett erősítik a gyermekotthonok ellátását. Célzott segítséget kapnak az autizmussal, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés problémákkal élő gyerekek. Rehabilitációs program kezdődik, és a nehéz helyzetbe került fiatal nőket és anyákat is támogatják. A tájékoztatón arról is szó volt, jelentős, átlagosan 20%-os szakember hiány van a gyermekvédelemben. Gyurkó Szilvia államtitkár rámutatott, a kifogástalan életvitel vizsgálatának hatására sokan elhagyták a pályát. Emellett az elmúlt években nőtt az elhelyezésre váró kiskorúak száma is. Eltűnik a vármegye és a főispán, visszatér a megye és a kormány megbízott megnevezés. Változnak a választókerületek határai, a miniszterelnök illetménye pedig a képviselői tiszteletdíj alig duplája lesz. Az erről szóló több száz törvényt és szabályt érintő jogszabálycsomag már meg is jelent a magyar közlönyben. Ez szerint módosulnak többek között a megyei, a kormányhivatali, az önkormányzati, a hatósági, a bírósági és még az egészségügyi szervezetek elnevezései is. A változások többsége októbertől, több pedig január 1-től él. Kevés a fiatal véradó, az utánpótlásra azonban nagy szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátószolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, mondta a rádiónknak Tordai Attila főigazgató.
4: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája, ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk, kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni, igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
3: Ma a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután vastagabb felhők érkeznek. Ezekből elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Az északnyugati szél helyenként élénk lehet. A hűvös reggelt követően délután 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Jövő héten is a maihoz hasonló idő várható. Csapadék a jelenlegi előrejelzések szerint csak csütörtökön érkezik. Front most nincs felettünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép vasárnap délelőttöt kívánok. Sziasztok! Én Dandó Ádi vagyok. Ez pedig 10 óra után még mindig a vasárnapi rock reggel. Folytatjuk tovább a legkirályabb rock dalokkal. Nem sokára itt lesz a Van Halen, jön a Mr. Big, és énekel majd Rob Zombie is. Ez pedig az Aerosmith és a Dude Looks Like a Lady.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, és a jövő héten lesz 59 éve, hogy a The Doors-t kitiltották a The Ed Sullivan Showból. Jim Morrison ugyanis megszegte a műsor producereivel kötött megállapodást, amikor ígérete ellenére nem hagyott ki egy kifogásolt sort a most következő hatalmas klasszikusból. Ez a Light My Fire.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM. Szeptember 1-én volt 37 éve, hogy a boltok polcaira került a Motley Crue Dr. Feelgood című nagylemeze. A koromban olyan klasszikusok kaptak helyet, mint a Kickstart My Heart, a Without You, a Don't Go Away Mad, Just Go Away, a Same Old Situation, vagy az első kislemezre másolt címadó tétel. Az anyaga megjelenését követően az amerikai album eladási lista élére repítette a csapatot. Végül több mint 6 millió példányban talált gazdára csak az Egyesült Államokban, és azóta is a banda legsikeresebb, és a kritikusok szerint is legjobban sikerült alkotásának számít. Szóljon most a korong előfutáraként szintén a napokban 36 éve megjelent kislemez, ami egészen a 6. helyig verekedte magát az amerikai slágerlistán, ami azóta is a zenekar legelőkelőbb pozíciójának számít. Ez a Dr. Feelgood.

0: Rock FM.
1: Már is jövünk vissza Alice Cooper 1991-es klasszikusával, ami amellett, hogy a droghasználat ellen szólal fel, vendégként olyan nevek hallhatóak benne, mint Ozzy Osbourne, Slash, Joe Satriani vagy Steve Vai. Jön a Hey Stupid!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtató pontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
0: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

stupid! 103.9 Rock FM. Gyönyörű szép vasárnap délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt a Hétvégi Rock reggel, én pedig Dandó Ádi vagyok. 11 óra után még én várlak benneteket a legjobb rockzenékkel. Perceken belül itt lesz velünk a Journey, zúz egyet a Slayer, és zenél majd az Ugly Kid Joe is. Most pedig jöjjön az AC/DC és a TNT.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 1964. szeptember 10-én történt, hogy a most következő dal a brit slágerlista első helyére került. Ez nem más, mint a The Kinks és a You Really Got Me.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, és ennek a hétvégének is a végére értünk, legalábbis ami engem illet. Most átadom a stúdiót Klamancse Krisztiánnak. Ő nyitja ki nektek a Rock Lexikont, délután 2-től egészen éjfélig pedig Schubert Krisztián szórakoztat majd benneteket. Az elmúlt 6 órában Dandó Ádi volt veletek, velem legközelebb szombat reggel 6-kor találkozhattok újra. Most pedig jöjjön a Heartland Rock műfaj egyik legnagyobb királya, ő John Mellencamp és a Jack and Diane.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A Rock Lexikon első órájának tervezett tartalma: Color, jöhet egy új felvonás, Stone Temple Pilots Interstate Love Song, Rod Stewart Double Play, de szigorúan a 70-es évekből, vagy Sammy Hagar szóló karriere, ami néha kapcsolódik a Van Halenhez, meg néha nem. XL Sisters, Ézsa és az 1988-as Flashback a mai Rock Lexikonban, vagyis a legnagyobb rockslágerek 88-ból. Mondjuk elmúlik a nyár, érkezik az ősz, és pont az angol, európai vagy amerikai slágerlista legjobbjai hamarosan. És ez mind-mind az első órában. Klamancsek Krisztián vagyok, ebben a két órában csak is a legjobbak, a beat rock, a klasszikus rock, a populáris rock vagy a modern rock témaköréből. Hugh Lewis and the News a kezdés, és a Stuck With You az 1986 őszi amerikai listavezető sláger. Hugh Lewisnak és a csapatnak akkoriban nagyon ment. 85-ben a The Power of Love amerikai listavezető, 86-ban a Stuck With You, 87-ben a Jacob's Ladder, íme a háromból most a középső. We'll be right back.

A csapat neve Stone Temple Pilots, ez az Interstate Love Song, és ez a Rock Lexikon első órája, ráadásul az első hármas, és nem csak a legnagyobb alternatív rock slágerek, hanem még a 70-es évek is időről időre, amikor is a bokor testvérek a klasszikus rock legjavát játszották. Mindig azt szoktam mondani, és tartom minden egyes hasonló kompban, hogyha ők a 70-es években kijutnak a vasfüggöny mögül, akkor ezzel a stílussal az angol-amerikai slágerlistákon ugyanúgy jegyzik őket, mint a többi hasonló zenét játszó előadó. Mert hogy teljesen nyugati a hangzás. Csoda, hogy az akkori Sanzon és Táncdal bizottság nem tiltotta. A Color slágere a Jöhet egy új felvonás, a szerzők Bokor Tibor, Bokor Gyula, és hát persze a Hungaroton kiadása, de ez már nem a 70-es évek, hanem a 80-as évek eleje. A történethez az is hozzátartozik, hogy valóban kijutottak a vasfüggöny mögül, örökre nyugatra emigráltak és diszidáltak. És a kezdés a mai alkalommal Hugh Lewis and the News és a Stuck With You, az 1986-os amerikai listavezető sláger. A 80-as évek közepén a csapatnak nagyon-nagyon megy olyan slágerekkel, mint a The Power of Love, a Jacob's Ladder, vagy a Rock Lexikon mai kezdődala, a Stuck With You. És most Rod Stewart Double Play a 70-es évekből. A skót rocker, aki eredetileg sírásó, nemes egyszerűséggel egyszer megkérdezték erről, és azt mondta, fiatal voltam, meg kellett élnem, nem volt pénzem. A későbbi rockstar a 70-es évek elején vágódik be az angol slágerlistákra, és 1972-ben vezeti az angol slágerlistát azzal, hogy You Wear It Well, 1975-ben pedig a Ceiling című örökzöld klasszikussal. Hát akkor még top 40-es hatalmas sláger volt, és nem örökzöld klasszikus, ennyi évtizeddel később tudjuk, hogy a 70-es évek eredeti Rod Stewart slágerei mára-már örökzöld klasszikussá váltak. És hol van még az évtized vége, amikor 1977 körül diszkó műfajban azt énekli, hogy Do You Think I'm Sexy, vagy 83 körül azt, hogy Baby J. Rod Stewart, Double Play most, a korai korszak, az 1972-es You Wear It Well, és a 75-ös Ceiling.

A csapat neve Gemini, ez a ha eladod a szíved, és a mai rocklexikon egyik magyar gyöngyszeme. Miért? A magyar Gemini rock együttest 1964-ben Várszegi Gábor alapította, alig 20 évvel később a Fotex RT-nek is alapítója, majd az ország leggazdagabb embere lett. Az együttes első felállása ez volt. Várszegi basszusgitáron, Bardóczi Gyula dobon, Németh Dezső szólógitáron, Petneházi Gábor szaxofonon, Pusztai István ritmusgitáron és Szabó György énekel. Eleinte a Zrínyi utcai BM Tiszti klubban léptek fel, főleg angol-amerikai slágerekkel, de zenéltek a Volán klub helységében, a Citadella diszkóban és a Gemini sétahajóján is, itt heti két alkalommal, divat bemutatókkal egybekötve, többek között Szedres Mariannal. A Taurus gumigyár kultúrtermében ugyancsak felléptek heti rendszerességgel. Budapesti klubjuk is alakult a 70-es években, állandóan 6000 tagja volt, nyáron klubjuk volt a Balaton mellett, ami akkoriban az egyetlen ilyen szórakozó hely volt. A különböző vidéki nagyvárosokban, így Miskolcon, Kaposvárot, Nagykanizsán sorra alakultak a Gemini klubok, rajongóik tábora napról napra nőtt, és mindezt elérték egyetlen hanglemez, rádió vagy tévé fellépés nélkül. A Geminiben egyébként 10 évig Várszegi Gábor vitte az üzleti ügyeket, az Oriban épp úgy, mint a vidéki művelődési házakban. A Gemini 10 év után jutott el odáig, hogy nagy lemeze, LP-je legyen, ám alig, hogy elkészült az album, Várszegi összekülönbözött a többiekkel. Vikidál Gyulát, az akkor még ismeretlen énekest akarta behozni a csapatba, de a többiek nem értettek vele egyet. Nem sokkal később, a kilépését követően a Gemini fel is oszlott. Az Eladod a szíved 1978-as Pap Imre szerzeménye, és akkoriban a Hungaroton lemeztársaság adta ki. És még a Scott Rocker, Ross Stewart megelőzőleg a rock lexikonban a Double Play, ami szigorúan a 70-es évek, annak is az eleje, vagy maximum a közepe. Ross Stewart a You Wear It Well-lel 1972-ben vezeti az angol slágerlistát, és az 1975-ös szintén angol kislemez a mára már örökzöld klasszikus. Ceiling. Klamoncse Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a rock lexikonban, szombatról szombatra ebben a két órában és a vasárnapi ismétlésben. A két órás zenei időutazás a beat rocktól a klasszikus rockig, a modern rocktól a populáris rockig, az alternatív rockot nem elfelejtve, majdnem 50 év munkásságát vonultatja fel. Ha azt a nevet mondom, hogy Sammy Hagar, akkor azonnal mindenki tudja, hogy kiről van szó. A Van Halen énekeséről. Velük is, külön is, általában az úgynevezett Red Rooster, vagyis a vörös kakas szenzációsat alakított. És azt kell, hogy mondjuk, hogy amikor 1985-ben kicserélték az énekest, mert David Lee Roth távozott a Van Halenből, Sammy Hagarral csak jobbak lettek a 80-es évek közepén, végén, de még a 90-es években is. Íme az 1987-es Sammy Hagar szóló dal. Amerikai rock slágerlista vezető dal volt a Give to Leave.

93.9 Rock FM, és a Rock Lexikonban újabb óriás nevek és újabb óriás slágerek. És a Days Like These 1990-ből, ebben még benne van Steve Jones, miközben az Ézsa a 80-as évek elején letarolja a slágerlistákat a Heat of the Moment-tel, vagy az Only Time Will Tell című dalokkal. 1990-ig ezek szerint elhúzódik a karrier, bár a 90-es évek kezdetén ez a karrier ugye már nem olyan, mint 10 évvel előtte. Ézsa előtt pedig egy újabb magyar túronás, mindenki ismeri a dalt, mindenki szerette a dalt, mert hogy félig meddig dili volt, de félig meddig hard rock, heavy metal. Ízig vérig, XL Sisters, nagy test, nagy élvezet, Demeter György, Vértes Attila, Alapi István a szerzők között. És a dal 1992-ben valóban megrengette Magyarországot. Már csak azért is, mert hogy az XL Sisters, hát tényleg olyanok voltak, benne van a nevükben. Sammy Hagar még megelőzőleg a Vörös Kakas és a szóló karrier egyik legjelentősebb állomása, aktívan a Van Halen mellett, 1987-ben amerikai rocklista vezető a Give to Leave. Volt már double play az első órában Ross Stewart korai munkásságából 1972-1975, és most jöjjön egy flashback 1988-ból. Mit kell tudni 88-ról? A popkorszak legjava ez is, csak úgy, mint az aranykorként emlegetett 84-85-86, és 1988-ban rockot csinálni, hard rock, heavy metallal győzedelmeskedni nem semmi. Mert hogy a legtöbb zene, sőt megkockáztatom, a zenék 90%-a ízig-vérig pop. Steve Winwoodnak azonban sikerült, a Gunnersnek sikerült, nekik sikerült talán a legjobban 1988-ban, és az ifjú tehetség, aki mindent vitt, az akkor még szinte ismeretlen Tracy Chapman. Menjünk sorban a flashbackkel 1988-ból. Steve Winwood azt énekli Don't You Know What The Night Can Do? Saját szerzeménye ez a dal, olyanok mellett, mint a Higher Love vagy a Back in a High Life Again. Ezeket az elmúlt hónapokban, az elmúlt hetekben mind-mind bemutattam itt a Rock Lexikonban. A Gunners 1987-től jön, lát és győz. A Sweet Child O' Mine 88. szeptemberéig amerikai listavezető, minden idők egyik legjobb hard rock heavy metal csapata, minden idők egyik legjobb hard rock heavy metal szuper slágere az albumról, melynek címe Appetite for Destruction. És még Tracy Chapman, aki először is 1988-ban a Human Rights Now című koncertsorozattal bejárja a fél világot Peter Gabriellel, Stinggel és Bruce Springsteennel, no meg Houston a Durral is, és az amerikai slágerlistán az első ötös mezőnybe kerül a karrierindító dallal, a Fast Car-ral. Tracy Chapman ezzel a saját szerzeményével leigázza az egész világot. Itt a flashback 1988-ból Steve Winwood most, Gunners utána, Tracy Chapman a harmadik. Thank you.

Lexikon. Klavancse Krisztiánnal. 2 óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

0: 103.9 Rock FM. És ez a mai Rock Lexikon, amit a második órával hamarosan folytatok, és jönnek olyan hatalmas nevek, mint a Bad Company és a How About That? És jön a Varga Miklós Band is, valakire várva.
1: Rocklexikon, Klamancsek Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában. Azonnal folytatjuk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A második óra tervezett részletes tartalma a Rock Lexikonban. Varga Miklós Band Valakire várva, Manic Street Preachers és az 1998 őszi angol lista vezetői If You Tolerate This Your Children Will Be Next. Starship Double Play is jön. A csapat eredeti neve Jefferson Airplane, ebből jön a Jefferson Starship, és aztán 1984 után csak Starship. Cheap Trick, Bikini, Bruce Springsteen, The Kinks, Animals és a The Rolling Stones a 60-as évekből, mert hogy 60-as évek rovatot is tervezek, és ez mind-mind a második óra. A kezdés pedig a beígért Bad Company. A dal címe How About That?

Klavancsek Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

103.9 Rock FM és benne a Rock Lexikon. És a Manic Street Preachers a Rock Lexikonban. 1998. szeptemberében ez az angol lista vezető. 19. slágerük, eredetileg Velszi együttes, és Velszi együttes 1998-ig sosem vezette még az angol slágerlistát. Előtte Velszi előadók igen, 1983-ban Bonnie Tyler ezzel.

és 1998-ban a Manic Street Preachers ezzel If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Varga Miklósban még megelőzőleg valakire várva rengetegen szerezték ezt a dalt Varga Gábor, Varga László, Fehér Attila, Ács András, Gréciné Fejes Mária, Háshegyi Mónika és a Hungaroton jelentette meg 1986-ban. És a kezdőblokk hármasában még a Bad Company, akik nagyok voltak a 70-es években, majdnem teljesen elhallgattak a 80-es években, és óriási meglepetésre visszatértek a 90-es években. Az 1992-es csúcssiker címe How About That? Klamoncse Krisztián vagyok minden héten, csak is a legjobbak a rock lexikonban, ebben a két órában szombatról szombatra, és a vasárnapi ismétlésben. Íme a Starship Double Play. Ha a 60-as évek végét és a 70-es évek elejét nézzük, akkor a csapat eredeti neve Jefferson Airplane. Ebből jön a Jefferson Starship, míg aztán 1984 után csak Starship. A legrövidebb névvel csinálták a legnagyobb slágereket. 1985-ben listavezető a We Built This City, 1986-ban a Sarah, és 1987-ben a Nothing's Gonna Stop Us Now. De a mostani Double Play-ben a Jefferson Starship 1984-ből azt énekli és azt játssza, hogy No Way Out, és hogyha valakinek ez nem elég, 1989-ből az It's Not Enough. Ekkor már csak úgy hívják őket, hogy Starship. Starship Double Play most a Rock Lexikonban.

Gercse Krisztiánnal. 2 óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

0: 103.9 Rock FM.
1: És az altatódal könnyű álmot hozzon az éj. Cserháti Zsuzsa is énekelte ezt zseniálisan, de miután a műsor címe Rock Lexikon, Cserhátit nem hozzuk elő a rock műfajban, bár valószínűleg azt is nagyon-nagyon tudta volna. Inkább Charlie-t. A csapatot úgy hívták eredetileg Generál. Ekkor még Charlie-nak nem volt szóló karriere. A könnyű álmot hozzon az éj eredeti változatban 1977-es Várkonyi Mátyás szerzeménye. És még a Starship Double Play megelőzőleg a csapat eredeti neve Jefferson Airplane, később Jefferson Starship, és a 80-as években 1984 után csak Starship. A Jefferson Starship 1984-es slágere a No Way Out, miközben a Starship 1989-es sikere az It's Not Enough. Ezek itt a legnagyobb slágerek, és a legnagyobb, sőt, óriási nevek. 1988 flashback volt az első órában, és a legnagyobb amerikai listavezetőt szándékosan hagytam ki, mert hogy játszottam a többit, akik 88-ban nagyok voltak a különböző angol, amerikai vagy európai slágerlistákon, Steve Winwood, a Gunners vagy Tracy Chapman. És aki közben az amerikai slágerlistát is vezette nyáron, Cheap Trick és a The Flame, az óriási visszatérés a csapat számára, akik majdnem 10 évig hallgatnak, de aztán lemezeket adnak ki a 80-as évek végén és még a 90-es évek elején is. Eredetileg a Cheap Trick a 70-es évek végén a klasszikus rock korszakban volt jó. Na meg 1988-ban az amerikai slágerlisták csúcsán ezzel. The Flame.

0: 103.9 Rock FM
1: és Bruce Springsteen a Rock Lexikon mai adásában. Az 1984-es album Kell lemondanom Born in the USA, és ennek az egyik csúcslágere a Cover Me. Bruce Springsteen egyébként 7-es dalt jelentett meg erről a csúcs szuperalbumról. A lemezeladási példányszámok Michael Jackson akkori csúcs albumával, a Thrillerrel vetekednek. És ez csak egyetlen előadónak sikerült, Bruce Springsteennek a 80-as évek közepén. A Cover Me természetesen poplistás szerte a világon 1984-ben, miközben minden idők legjobb rockzenéjéről beszélünk, ha a főnököt emlegetjük. Itt volt a Bikini és a Mondel 1987-ből, Hirleman Bertalan szerzeménye és a Hungaroton kiadása, és a Cheap Trick és a The Flame. Az első órában volt 1988-as flashback olyan nevekkel, mint Steve Winwood, a Guns N' Roses vagy Tracy Chapman. Ebben az órában az amerikai listavezető 88 nyaráról, a Cheap Trick és a The Flame. 88-ban szenzációs volt a csapat visszatérése a klasszikus rockból a 10 évvel későbbi populáris rockba. Klamancsek Krisztián vagyok, minden héten csak is a legjobbak a Rock Lexikonban, szombatról szombatra, ebben a két órában és a vasárnapi ismétlésben beat rock, klasszikus rock, populáris rock, alternatív rock, modern rock és a 60-as évek is a beat rock igazi korszaka. A mai alkalommal a hármas blokkban olyan nevekkel, mint a The Kinks, a The Animals vagy a Rolling Stones. Az 1964 őszi angol listavezető a The Kinks és a You Really Got Me. Az 1964 őszi amerikai listavezető a The Animals és a The House of the Rising Sun, és az 1969-es őszi amerikai listavezető a The Rolling Stones és a Honky Tonk Woman. A The 60s, vagyis a 60-as év

103.9 Rock FM és a 60-as évek blokk. Időről időre a beat rock mindig jön, hiszen azt szokták mondani, hogy ha nincs beat rock a 60-as években, nem jön a rock and roll utána klasszikus rock, még a 70-es években sem. De szerencsére minden jött, az 50-es években a rock and roll, a 60-as években a beat rock, a 70-es években a klasszikus rock, és így tovább, és így tovább. No és az angol-amerikai listavezetők 1964-ből, vagy 69-ből. A The 60s, vagyis a 60-as évek. 64 őszén ilyenkor az angol slágerlista csúcsán a The Kinks és a You Really Got Me, az amerikai slágerlista csúcsán a The Animals és a The House of the Rising Sun, és 1969. szeptemberében az amerikai listavezető a The Stones és a Honky Tonk Woman. Ezzel lassan el is repült ez a bizonyos 2x60 perc, amit úgy hívunk, hogy rock lexikon, és a zenei időutazásban azért van még egy nagy ágyú búcsúzásként is. Billy Ray Cyrus, aki amerikai tévésorozatokban is játszott, eredetileg country rockstar szeretett volna lenni. Hát, hogy ez mennyire sikerült neki, úgy fogalmaznék, hogy egy kis lemez erejéig mindenféleképpen, de ez már a 90-es évek kezdete. 1992-ben angol slágerlista vezető, miközben az amerikai slágerlistákon mérsékelt sikert arat, mai napig nem tudom megmondani a sikertelenség vagy a félig sikeresség okát, mert hogy Billy Ray Cyrus egy nagyon szimpatikus fiatalember volt, színésznek sem volt túlságosan rossz, és az Achy Breaky Heart című dala egészen aranyosra sikeredett. Ennél sokkal rosszabb felvételek is óriási sikerek lettek a világban. És hogyha valakinek ismerős a név, akkor Billy Ray Cyrus, a későbbi énekes sztár kislány, aztán nagylány apukája. A nagylányt úgy hívják Miley Cyrus. Klamoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, a Rock Lexikon egy hét múlva újra jelentkezik. Íme Billy Ray Cyrus és az Achy Breaky Heart.

Bencse Krisztiánnal. Legendás sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

pacsi mindenkinek, nagyon szuper vasárnap délutánt megkezdtük, ez már a Rock hétvége. Megállás, valamint megszakítás nélkül a stúdióban Schubert Krisztián, a Rock Lexikon a polcon, a legjobb rock dalok meg itt a 103.9 Rock FM-en. Például Sweet Home Alabama, közben pedig tudjuk, bármi van, 20 999 103.9. Köszönöm!

ez a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Erasmus Grind, ezt pedig hozom most Andinak, aki az imént írt Viberen, mi szerint ő is kettőkor kezdte a melót, és kitartást kíván mindenkinek, aki még dolgozik. Köszönjük szépen! There was

0: 103.9 Rock FM.
1: Hova mész? Hova futsz?

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Közlekedés.
2: Megvan még a lezárás a 8. kerületben a Donkó utcában, úgyhogy ha tehetjük, kerüljünk. Aztán egyirányosítás mellett haladhatunk a 3. kerületben az Ürömi úton, méghozzá befelé, és lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában is, úgyhogy itt is érdemes lehet kerülni.
1: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Turn Up the Radio, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát így van, ha eddig nem volt. Nagyon fontos. A következő órában innen folytatjuk, viszont még ebbe a 60 percbe fért egy track. The Heat Is On, amit már indítottam is. Aztán jövök vissza.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

15 óra után vagyunk 9 perccel. Nagyon-nagyon szuper vasárnap délutánt mindenkinek. Ez a 103.9 Rock FM, azon belül is a rock hétvége. Velem Schubert Krisztiánnal, a legjobb rock dalokkal, és természetesen az infokkal, üzenetekkel, amit továbbra is várok. Az SMS és Viber 20

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez volt a Queen és a Don't Stop Me Now itt a 103.9 Rock FM-en. És hát maradunk ilyen lájtosabb vonalon, V-motorok, jégszív, ezzel folytatjuk, mellé pedig hozok egy programajánlót. Demién 80 koncert lesz a szeptember 19-én, a helyszín pedig Topolya, ha mennénk jó bulit.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Félpályás lezárás mellett autózhatunk a 12. kerületben az Istenhegyi úton, úgyhogy csak fokozott figyelemmel haladjunk. Aztán sávlezáráson a Rákóczi híd a Soroksár úti lehajtóján, és van egy lezárás a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában. Ha tehetjük, kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

A Rolling Stones és a Start Me Up itt a 103.9 Rock FM-en. 16 óra előtt egy track, mivel pedig most egészen Panamáig megyünk, aztán Runaway Train, Piece of My Heart, No One Like You. És ez csak egy-két track a kövi órával, úgyhogy aki teheti, maradjon.

robog tovább a zenevonat. Hello mindenkinek, továbbra is nagyon szuper vasárnap délután, ez a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. És hát ahogy szoktuk, csak is a legjobb rockgalokkal. A stúdióban Schubert Krisztián, 20.999 a 103.9, ezen pedig lehet zaklatni. Minden jövet. Hooters Johnny V, ezzel megyünk most tovább itt a rockon.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

Ez volt a Kim Novák és a Gyémánt itt a 103.9 Rock FM-en. Alexa pedig bekérdezett Viberen, hol marad a mai névnapozás? Most jön. Már mondom is, Kornél névnap van. Srácok, megy a pacsi. Ha meg istenéltesen mindenki mást is, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. Peace of my heart. Ezt azon neki kitarakkan. Oh,

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

0: közlekedés.
1: Megvan még a lezárás a 13. kerületben a Petnerházi utcában, úgyhogy érdemes lehet kerülni. Aztán sávlezárás az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, és van egy forgalmi rend változás a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzár téren is. Csak óvatosan és vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Scorpions és a No One Like You itt a 103.9 Rock FM-en. És még egy track, Runaway Train, amivel robogunk tovább, ugyanis 17 óra előtt vagyunk egy tracknyivel, aztán tartunk majd egy röpke szünetet, de rögtön utána jövök vissza. Are you-

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

7 óra után vagyunk 7 perccel. Továbbra is nagyon szuper hétvégét mindenkinek. Ez a 103.9 Rock FM, és pörgünk megállás valamint megszakítás nélkül. Ez a rock hétvége. A stúdióban Schubert Krisztián, Born in the USA, Bruce Springsteentől ez a folytatás. Közben pedig ne feledjük, még mindig jöhet minden. Az SMS Viber 20 999. 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

ez a 103.9 Rock FM. Programajánlóval folytatjuk. Ed a koncert lesz ma Hajdúszoboszlón, méghozzá a Rockfesten a kezdés 21.30. Ha mennénk, akkor jó szórakozást. Itt a Rockon pedig hangolódunk.

93.9 Rock FM. Hey, tőlem nem menekül soha, mert én vagyok az ördög, a szerelem.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a 14. kerületben a Stefánia úton, úgyhogy csak figyelmesen. Aztán lezárás van a 6. kerületben a Városligeti Fasorban, és sávlezárás a Bajza utcában. Ezeken kívül pedig napközbeni lezárás van a 11. kerületben az Albert utcában. Mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

ez a 103.9 Rock FM. És hát még egy track, U2-1, aztán zárjuk is a mai délutánt, viszont közel sincs vége még a rock hétvégének. Még kétszer 60 perc vissza van, és továbbra is csak is a legjobb rockdalokkal, úgyhogy senki sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

18 óra után vagyunk, nem egészen 10 perccel. Megkezdtük a vasárnap estét, viszont ez továbbra is a rock hétvége itt a 103.9 Rock Cafe-ben. A stúdióban Sovet Krisztián, a track listában meg, ahogy megszokhattuk, a legjobb rock dalok. Queen, Another One Bites the Dust, aztán Kiss, Lick It Up. Ezek a kövik. És ne feledjük, van info az utakról, esetleg életjel, bármi észrevétel, hozzám szólás, akkor 20 999 103.9. Let's go!

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez volt a Guns N' Roses és a You Could Be Mine itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig egy újabb hazai jön, méghozzá Honvágy ellen, Hooligans, akik legközelebb szeptember 19-én koncerteznek majd a helyszín Vásárosnamény. Aztán szeptember 20 Szekszárd, szeptember 27 Szerencs, majd október 3 Móri Bornapok. Ezek lesznek a kövi turnéállomások, ha bármelyikre mennénk, akkor nagyon jó bulit. Legyen valami!

0: közlekedés.
1: Sávlezárás nehezíti a haladást a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában, úgyhogy csak óvatosan. Aztán van egy lezárás a 15. kerületben a Szerencs utcában, és hasonló a helyzet a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződésében. Érdemes lehet kerülni.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez a 103.9 Rock FM. 19 óra előtt vagyunk egy picivel, úgyhogy újabb sereghajtó érkezik. Sammy Charm Live, amivel zárjuk az órát, aztán megkezdjük a mai utolsót, már ami a rock hétvégét illeti, de szokásosan 20 órától Rock the Night, úgyhogy egészen éjfélig nyomjuk.

19 óra után vagyunk 9 perccel. Benne a mai rock hétvége utolsó órájában. Hello mindenkinek, továbbra is nagyon szuper vasárnap estét. Ez a 103.9 Rock FM. A stúdióban pedig Sobert Krisztián. És ahogy ígértem, egy pillanatra sincs megállás, csak változatosság. Don't stop believing. Közben pedig még mindig jöhet minden. 20 9 9 9 103.9. Köszöntám.

Ez a 103.9 Rock FM. I love rock and roll, ez pedig a kövi lesz, de csak a kitekintésünk után gyorsan nézzük, hogy milyen időt ígérnek a jövő hétre. Holnap többnyire felhős lesz az ég, sőt eső is lesz, a csúcs 20 fok környéken alakul majd. Aztán kedden szerdán részben felhős, részben a napos idő, a csúcsok 23 és 25 fok között, aztán csütörtökön visszatérnek a felhők és az eső is, olyan 20 fok körüli maximumokkal. Ennyi legyen nálunk.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Lezárás van a 8. kerületben a Gál Mózes utcában, amikor rendezvény miatt, úgyhogy érdemes lehet kerülni. Aztán hétvégi lezárás van a Pesti alsórakparton, csak a szokásos, és van egy buszsáv lezárás a 10. kerületben a Vaspálya utcában. Csak óvatosan.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM. Rock FM. Rock FM.

Ez a 103.9 Rock FM. És ennyi volt már a Rock hétvége, úgyhogy zárjuk a műsort, itt a záró akkord. Erasmus One This Way, és milyen igaz, ugyanis a folytatásban ugyanezen az úton megyünk tovább. Startol a Rock the Night, és maradok én is, úgyhogy aki teheti, tartson velem.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Megkezdtük, ez már a Rock the Night. Hello mindenkinek, nagyon-nagyon szuper vasárnap estét. Zörög a 103.9 Rock FM. A stúdióban pedig egészen éjfél és Hubert Krisztián, és lehet hozzám pötyögni. Az SMS és Viber 20999, a 103.9, az e-mail pedig info@rockradio.hu. Szokás szerint minden jöhet. Mint ahogy jön a Next is, Whitesnake, Here I Go Again.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a Fagyott Világ, itt a 103.9 Rock FM-en. Spin Doctors to Princess, ez pedig a kövi lesz majd, viszont előtte egy filmajánló, Átkozott boszorkák 2 már a mozikban. Úgyhogy akinek bejött az első rész, mindenképpen nézős, úgyhogy jó szórakozást a filmhez. És lesz majd még programajánló, de most, ahogy ígértem, to Princess, itt a Rockon.

0: közlekedés.
1: Megvan még a lezárás a 8. kerületben a Donkó utcában, úgyhogy ha tehetjük, kerüljünk. Aztán egy irányítás mellett haladhatunk a 3. kerületben az Ürömi úton, méghozzá befelé, és lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában is, úgyhogy itt is érdemes lehet kerülni.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Coldest Eyes, itt a 103.9 Rock FM-en. És ezen felbuzdulva a következő órára is befűtök majd a legjobb rock dalokkal. A Bad Moon Rising, ez lesz a kezdés, viszont még előtte zárjuk az órát. I Remember You, ezt az a most.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

elkezdtünk egy újabb zenei órát. Továbbra is nagyon szuper vasárnap estét mindenkinek. Ez a Rock the Night, szokás szerint. A stúdióban Suvet Krisztián. És hát örülünk tovább itt a 103.9 Rock FM-en, a megállás, valamint megszakítás nélkül, ha már beígértem. Neked adnám a világot, ez jön mindjárt. Viszont még előtte itt a Viva Las Vegas. Ja igen, és ne felejtsük, plusz 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

Ez a 103.9 Rock FM. Guns N' Roses Don't Cry, ez pedig a Kövi, meghozzá 91-ből. És plusz érdekességek a dallal kapcsolatban, hogy már a banda megalakulás előtt készen volt a track. A Billboard 100-as listáján a 10. még az Egyesült Királyságban a 8. helyig ment.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Félpályás lezárás mellett autózhatunk a 12. kerületben az Istenhegyi úton, úgyhogy csak fokozott figyelemmel haladjunk. Aztán sávlezáráson a Rákóczi híd a Soroksár úti lehajtóján, és van egy lezárás a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában. Ha tehetjük, kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Van viszont még 2 óra a mai Rock the Light-ból. Ja, Scorpions Big City Nights, ez most a Next itt a 103.9 Rock FM-en. Aztán jövök is vissza, ugyanis, ahogy mondtam, még 2x60 perc. Úgyhogy megbízzuk, ami még vissza van. A következő óra startolója a UNC-n Nothing Yet. És milyen igaz?

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Hát mi nem tartunk szünetet, folytatjuk. Ez a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. Hello mindenkinek, továbbra is varázslatos vasárnap estét a stúdióban egészen éjfélig Schubert Krisztián. És folytatjuk ilyen remek dalokkal. Nirvana, Come As You Are. Aztán jön majd a Cartago, valamint a Requiem is. Na meg jöhetnek az infóküzenetek, életjelek, hozzászólások. Az SMS Viber 20 999 103.9, az e-mail pedig infokukac rockradio.hu.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

Ez volt a Europe és a The Final Countdown itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig hazai evezőkre vizezünk, jön a V-motorok, valamint a miért adnánk fel. És ha már Demjén Rózsi, ő ma Szent Miklóson koncertezett, aztán legközelebb szeptember 19-én lép majd színpadra, méghozzá Topolyán. Erre hangolódunk most.

Mad The Crew és a Seance Situation itt a 103.9 Rock FM-en. Bikini, mielőtt elmegyek, na meg előtte egy kis kitekintés, nézzük, hogy milyen időnk lesz a jövő héten. Holnap többnyire felhős lesz az ég felettünk, a csúcs pedig 21 fok környéken alakul majd, és csapadék is lesz. Aztán kedden, szerdán részben felhős, részben napos idők, a csúcsok 23 és 25 fok között alakulnak majd, aztán csütörtökkel újra eső, és egészen a hétvégéig olyan 22 fok környéken alakul majd a maximum. Ernyő, legyen

Ez a 103.9 Rock FM. És hát lassan túl egy újabb zenei órán, ami azt jelenti, hogy jön a sereghajtónk, My Way, amivel zárjuk ezt a 60 percet, aztán hozom is a mai utolsót, de lesznek még jó rockdalok.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

az utolsó órában. Továbbra is nagyon szuper vasárnap estét mindenkinek. Ez a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. Továbbra is velem Schubert Krisztiánnal, a legjobb rock dalokkal, és még mindig az infókkal, üzenetekkel, úgyhogy jöhet minden. Az SMS Viber 20999 1039. Köszönöm szépen. Cserébe pedig zenélek Iggy Pop, The Passenger. Ezt azon most itt rakom.

Ez a 103.9 Rock FM. Billy Idol, Cradle of Love, mint a kövi, és mellé egy gyors promo is, ne felejtsük el, jövő hétvégén is Rock Lexikon. A Klamancsa Krisztián jön majd szombaton délután 6-tól este 8-ig, vasárnap pedig déltől egészen délután 2-ig. Érdemes lesz majd ránk fülelni.

Ez a 103.9 Rock FM. Pörög a hajrá, jön majd még az Acél Szív, a Turbo Lover és a Two Minutes to Midnight is. Viszont mindezek előtt az Aerosmith-i a pálya, The Other Side, amit már kérdék, az benne is paszkoltam, mint a rockon.